Ye kiro bukonfu boku shura bulinda goba khomu Okutano na sukari Akiro bulungi Sigunu na munyumfu